De hogy nekem is legyen tőled egy glóriám, pont ennyi tuki pénzom, de a mikroizé 95-re mondtál, úgyhogy reggel bemegyek a bankba,